0: Kocsinemet.
1: Szívaszom, k***szol.
2: Odluči se za najbolje. Radio Andrijevica.